0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Kristalisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kristalisnya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Ebben vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya.
2: Hi, this is Leanne Rose and you're listening to Radio Poptarisznya, the best music in town. Bye!

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Ez itt a poptarisznya.hu.
1: Only the best music.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Pétószó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Pétószó. Ready, go!
2: Jó napot kívánok! A nevem

0: Nagyon szép napot mindenkinek. Kezdődik a Beatles Show. Itt a popterisja.hu-n. És az ősz is kezdődik, ahogy elnézem az időjárást. Egyre hűvösebbek az éjszakák. És ezzel párhuzamosan hűvösebbek a nappalok. Véget ért a nyár, már a vénasszonyok nyara is. Marad a remény, hogy nem lesz kőkemény a tél. Nem kell túl sokat fűtenünk a gázzal, aminek az ára nem lesz olcsóbb, de remélem, hogy legalább lesz. Minden esetre az általam annyira nem kedvelt évszak veszi rövidesen a kezdetét. Ja, és míg el nem felejtem a téli gumi fontosságáról egy szót, talán csak annyit, hogy a nyári gumi, mondván, hogy esetleg enyhébb a tél, és megfelelő nem, a féktávolság sok-sok méterre nő, ami akár halálos balesethez is vezethet. Úgyhogy indulhat a gumicsere program is, a nyárit váltsa a téli, és reménykedjünk abba, hogy jövőre viszonylag hamar ismét vissza lehet a télit tavaszira, nyárira cserélni. A két évszakos gumi szerintem nem megfelelő, van, aki esküszik rá, van, aki nem. Én az utóbbiak táborát gyarapítom. Némi kémia ismerettel és időjárási ismerettel rendelkezve mondom, hogy azt nem lehet megoldani, hogy nyáron is és télen is ugyanazzal a gumival járjak. És tulajdonképpen ugyanaz a tapadási erő legyen bennem, mint egy nyáriba külön és egy téliben külön. De hát persze mindenki maga dönti el, hogy mennyit utazik, mennyit jár, mennyire kell neki a gumi, meg az autó télen. És hát döntsön ennek megfelelően. Sok-sok zene, és persze a szokásos programok, jön majd a humor, jönnek az újdonságok, és összekapcsolódik az utolsó órában a Rádió Bézs és a poptarisja.hu. És persze sok-sok zene, ami remélem mindenki kedvére való lesz a mai alkalommal is. Kezdődjék tehát a Beatles Show, ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.
1: Show the people how to dance.

Másfél percen negyed tíz után. Ez a Santa Esmeralda. És a Don't Let Me Be Misunderstood. Az Animals egyik nagy korai slágere. Annak feldolgozása a Santa Esmeraldától.

Don't let me be misunderstood. Ez volt a Santa Esmeralda. Ike és Tina Turner. Ez a Nutbush City Limits.

0: Ike és Tina Turner, ez volt a Nutbush City Limit.
1: Beto Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Matthew Wilder. Ez a Break My Stride.

Szerencsé Tamás írja, kint egy ideje az őszi idő honol, a Bétősó benne Bétót Lacival nyarat idéző hangulatot okoz. Legyen mindenkinek szép napja, ezt kívánom én is. Drang János pedig írja, szép napot mindenkinek, sziasztok, jöhetnek a jó dalok, Laci. Lengyelországban 9 fok van, borús, szomorkás az idő. A szombati Retro Arena Party viszont fantasztikus volt az eső ellenére. Még szerencsére, hogy bennem esett a teremben. Sajnos nem volt rá lehetőség, hogy egy közös képre összefussunk, majd talán jövőre. Jó munkát annak, aki uton van, jó gurit. Csernyák István írja, jó reggelt és jó szórakozást kívánok mindenkinek. Ő ezt a levelet Stuttgartból írta. Emlék a szombatról, a 7. nagy retro partiról, ahol az egyik főszereplő Jason Donovan volt. Ez az Everyday.

Ez volt az American Pie, és az elmúlt percekben Don Beglin, itt a B-túlsóban, a poptarisnya.hu-n. Az egyik nagy kedvencem ez a dal, az együttes a Doobie Brothers. Listen to the music.

0: Uncle Woman in the Black Dress. Ez volt az elmúlt percekben a Hallies.
1: Riportok és zenék. Ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétót László műsora a poptarisznya.hu-n.
0: Rajon Rivizon és az ő fantasztikus hangja.

Rajor bizonyos a You Got It után. Ez már a Latino Dance Machine és egy Latin Megamix.

Ez volt a latin zene egyik legjobb együttese, a Latino Dance Machine és egy latin megamix. A folytatásban David Dundee's, ez a Jane's Own.

0: Bétó Show.
1: Bétót Lászlóval
0: minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: A poptarisznya.hu-n.
3: Grant Miller. As a Wings of Love.

Ez volt a Pilot, és ez volt a Magic. A magyarok közül visszatérve az Aréna nagy hetedik retro partiára, az egyik legnagyobb sikert alatta az FLM. Ah, yeah! És persze a klasszikus nagyslágerük a Rólad álmodom.

Ez volt az FLM, és a Rólad álmodom nagy sikere volt ennek a hölgynek is, aki most következik, még mindig egy picikét visszakanyarodva a 7. nagy aréna retro partira. A hölgyet úgy hívják, hogy Samantha Fox. Ez a Touch Me.

Már készülünk a 8-ra, amely 2027. október 16-án lesz az Arénában, tehát a 8. nagy retro party az Arénában 2027. október 16-án lesz. És hogy kik lesznek ott, mondom azoknak, akik még esetleg nem tudnák, a magyarok közül Emergency House, Csonka Andris, Álmokfutók és az AD Studio. Aztán jönnek a külföldi nagy slágerek és a külföldi nagy sztárok, azok, akik Magyarországon többek között még soha nem fordultak meg egyetlen egy színpadon sem, például Limál, vagy az M-People és a Black Box. De itt lesz Fred Ventura, és itt lesz a Twins együttes is közkívánatra, hiszen nagy sikere volt az elmúlt évek egyikében az egyik nagy arena retro partin a Twinsnek. Most pedig Fred Ventura, ez a One Day.

Az ötödik és hozzá a sokadik Yellow sláger. Chuck Berry remek feldolgozása ez, amit az Electric Light Orchestra oly kiválóan feldolgozott szintén és eljátszott, ez a Lover Beethoven.

0: Persze, hogy kellett Beethoven is hozzá, hogy ez létrejöjjön, no meg Chuck Berry, de nem utolsó sorban Jeff Lynne, aki zseniálisan meghangszerelte azt a dalt, amely egyébként nagyon jó sikerült Chuck Berrynek is.
1: Beethoven Show. Beethoven Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Aruba, Jamaica, ooh, I wanna... És ez már a Beach Boys. És a Kokomo.

Ez volt a Tavares, és ez volt a Don't Take Away the Music. A Tavares után pedig jön a Happy Gang, pontosabban főszereplésével, Corival, aki ott volt természetesen a hetedik nagy retro partin az arénában. És naná, hogy megszólalt ez a dal, ami talán a Happy Gang legnagyobb slágere volt. Ez a Fiatal Szerelem. Kori és a Happy Gang.

Ez volt a BT Express. És a Here Comes the Express. Cheek to cheek. Ez már a Joy.

0: És akkor most a humor, azoknak már mint a humornak a nagy ágyúi, Hacsek és Sajó.
1: Jó napot, Sajókám, nézd oda, derégen találkoztunk.
2: Alán szolgálja.
1: Fáradtnak látszik.
2: Én a feleségem elutazott, és én kikísértem az állomásra.
1: Igen? És mitől olyan piszkos a keze?
2: Kicsit toltam a vonatot. Nekem nem ment elég gyorsan.
1: Igen. És hova utazott a nagysársasszony?
2: Hát tudja, most hirdetik ezeket a társas utazásokat.
1: Igen.
2: Külön vonat a Szaharába, az egész csak 580 forint.
1: Hű, de drága.
2: Nem is drága. 3 hét.
1: Ja, igen. Mondja, és mi van abban a Szaharában? Mi van ott?
2: De hát az gyönyörű.
1: Na.
2: Megy az ember abban a végtelen homoksivatagban.
1: Igen.
2: Nagy a hőség. Sehol egy kis víz, sehol egy kis árnyék. Egyszerre előbukkan egy oázis.
1: Ajjajjajjaj, még ezt hiányzott. Egy ilyen vadállat.
2: Milyen vadállat?
1: Ja, összetévesztettem az oázt a hiúzzal.
2: Először is nem oáz, hanem oázis.
1: Oázis. Jó, tudom, van ott fa is, virág is, oázis.
2: De azt egybe mondják, oázis.
1: Igen.
2: Pár fa,
1: igen.
2: Kis víz.
1: Igen.
2: Az menti meg az életüket.
1: Ne mondja. És hogyha az nem jelentkezik, akkor mi van?
2: Akkor bizony szomjan vesznek.
1: A felesége is?
2: Ő is.
1: És hogy ez?
2: 580 forint.
1: Olcsó, úgy élek
2: én. Na menjen, már Isten áldjon meg. Mondja, Jencikém, meséltem már magának?
1: Még nem.
2: Mit?
1: Amit most fog mesélni.
2: Hát még azt se tudja, mit akarok mondani.
1: De most el fogja mondani.
2: Most honnan tudja?
1: Most mondta.
2: De hogy én most mondtam?
1: Ő.
2: Feladtam a lakásomat.
1: Igen? És meg is érkezett?
2: Hogy megérkezett? Hát nem postán adtam fel.
1: Ja, azt hittem, hogy 5 kilós csomagokba feladta a lakást.
2: Na ne vicceljön.
1: Mondja már, hogy kétszer elmegy a postára. Nem van nagy dolog az.
2: Szóval feladtam a lakásomat, és igen, beköltöztünk egy boardingházba.
1: Hova?
2: Boardingházba.
1: Ja,
2: mit csodálkozik?
1: Ja, Isten.
2: Maga még nem lakott ilyen helyen?
1: Lakni? Hát nem mondom, hogy az ember jár ilyen helyekre néha. De lakni?
2: Fogadjunk, hogy nem tudja, miről van szó.
1: Én nem tudom. Egyszer Kecskemétre...
2: Hagyjon nekem, Béki. Ez egy nagy ház.
1: Tudom, van nagy ház, az drága, kicsi az olcsó.
2: Emeleten vannak szobák.
1: Igen.
2: A földszinten van egy közös szalon.
1: Na de hát lakni ilyen helyen, Sajókám, nem mondom, nők még csak-csak, ugye?
2: Hát ebbe igaza van, nálunk is a feleségem forszírozta.
1: Hogy feleséges ott lakik?
2: De milyen jól érzi ott magát.
1: Nem beszél.
2: Ugye milyen játék folyik ott este a szalomban?
1: Mondja. És a felesége is játszik?
2: Hát néne játszala, ha megfelelő partner akad.
1: Ja, maga már nem is elég jó neki, mi?
2: Nem szeret velem játszani, mert én már nagyon kiismertem a technikáját.
1: Hát igaz, 30 év után.
2: Igen, és én se szeretek vele játszani.
1: Igen.
2: Ahogy elkezdjük a játékot, én rögtön tudom, mit tart a kezébe.
1: Hagyja abba, maga egy ordinári ember, nem is szerint.
2: Na nem. Tudja maga, milyen szépen keres ott a felesége? Megkeres esténként 40-50 forintot. Szép.
1: Gyönyörű. Túl van fizetve, hogy éjjel.
2: Hát előfordul, hogy 5-6 partner kidől mellőle egy este.
1: 5-6? A szemes üljön ki maga. Mondjas, maga mit csinál?
2: Én a hátam mögé ülök.
1: Igen.
2: És lesem, hogy közben ne csaljanak.
1: Közben?
2: Igen.
1: Hát hogy lehet közben csalni?
2: Hogy lehet?
1: Na.
2: A múltkor megfigyeltem egy pasast.
1: Igen.
2: Oda somfordált a feleségem háta mögé.
1: Igen.
2: És hátulról belekukucskált.
1: Jaj, és azon nem szabad?
2: Hát persze, hogy nem szabad. Hát hátul meglátja, mit gyűjtött.
1: Hogy hátul mit gyűjtött?
2: A kezébe mit gyűjtött.
1: És azt lehet látni hátulról?
2: Hát persze, hogy lehet.
1: Na ja, egy ilyen házban, nem is csodál.
2: Na hagyjon neked még.
1: Nem, hagyjon.
2: Na mit tartott a kezébe?
1: Egy levelet be akarom dobni a szekrénybe, a posta szekrénybe, de nem merem.
2: Miért?
1: Mondja, megérkezik ez holnap Kecskemétre?
2: A most bedobja?
1: Az biztos.
2: Hát hogy ne érkezne meg?
1: Á, nem hiszem.
2: Kecskemétre?
1: Ki van zárva?
2: Holnap reggel ott van.
1: Fogadjunk, hogy nem.
2: Az nem létezik.
1: Győrbe van címezve.
2: Bácski.
0: Herceg Jenő és Komlós Vilmos, a Hacsek és Sajó, azt hiszem két legfontosabb előadója, 30 éven keresztül ontották a poénokat, és jöttek egymás után a különböző jelenetek. Aztán utánok is természetesen a Hacsek és Sajóknak voltak remek színészei, mint például Kibédi Erbin és Hlatki László. Most az ő Hacsek és Sajó egyik remek jelenete következik.
3: Megtelt felügyelő sietve megigazítja felöltőjét. Pisztolyát csőre töltve hóna alá dugja.
0: Elnézést kérek, ez egy egyszerű technikai hiba volt, most pedig akkor jöjjön az igazi.
3: Asztalhoz lép, a fiókot kiúr.
0: Ez a fényűzés Kibédi Ervinnel és Latki Lászlóval.
4: Nem, én csak köszöntem. Fényűzés?
5: Kérem, legyen fényűzés.
4: Köszönöm, jól.
5: Tessék?
4: Semmi, csak mondom, hogy köszönöm, jól vagyok.
5: Én kérdeztem magát, hogy maga hogy van?
4: Nem, nem kérdezte.
5: Akkor?
4: Hát azért, mert maga nem kérdezte, attól még mondhatom, hogy köszönöm, jól vagyok, nem?
5: Hát, igazán, nem.
4: Köszönöm, ő is jól van.
5: Kicsoda?
4: A feleségem, ő is jól van.
5: Kérdeztem?
4: Nem.
5: Ide hallgassam, hogy azt mondja, hogy mind a két gyermeke is jól van, akkor a fejére borítom az asztalt, megértette?
4: Lehet borítani, mind a ketten jól van.
5: Hagyjon engem békén, olyan fáradt vagyok.
4: Fáradt? Mitől?
5: A tenyészállat kiállításon voltam. A sógoromat akartam beprotezsálni.
4: Hogy kiállítsa?
5: Beszélni maránságokat.
4: Miért? Mekkora ökör a maga sógora, nyugodtan ki lehet állítani.
5: Vicca, a sógoromat akartam beprotezsálni lóápolónak egy ló mellé.
4: Beteg?
5: Ki?
4: A ló.
5: Nem beteg.
4: Szimulál.
5: Nem szimulál, nem is beteg és nem is szimulál.
4: Akkor minek neki ápoló?
5: Mert egy ilyen lovat ápolni kell.
4: Szóval mégis beteg.
5: Nem beteg. Ez egy nemes paripa. Lipiszai mén.
4: Hová?
5: Hogy hová?
4: Hát mondta, hogy a Lipiczai mén.
5: Igen.
4: Hová mén a Lipiczai?
5: Nem megy sehova se. Nem megy sehova se. Ez egy nemes ló, érti? Egy hím ló. Mén. Hím ló.
4: Bárány?
5: Hogy bárány?
4: Bárány himlő.
5: Nem himlő, hanem himló.
4: Ennek semmi értelme nincs.
5: De ezt így mondják.
4: Ezt nem így mondják.
5: De ezt így mondják, himló.
4: Igen? Akkor én is mondhatom azt, hogy képviselő. És hogy tavaszi szelló.
5: Azt is mondhatod, de miért tavaszi
4: szelló.
5: Azt is mondhatod, igen.
4: Igen.
5: Ja, hagyjon engem olvasni.
4: Olvasgasson. Van valami érdekes alapban?
5: Van.
4: No?
5: A Nemzetibe felújítják az Otellót.
4: Még egy ló. Hagyja a lovakat. Nem kell.
5: Otelló, ez egy színdarab, a Velencei Mór.
4: Az írta?
5: Hogy az írta?
4: Hát most mondta, hogy Otelló írta a Velencei Mór.
5: Ember, Otelló az már maga a Mór.
4: Igen?
5: Igen.
4: És ki a Velencei?
5: A Velencei Mórt hívják úgy, hogy Otelló.
4: És ki írta?
5: Shakespeare.
4: Shakespeare Mór?
5: Shakespeare Vilmos.
4: Ki a Mór?
5: Nincs Mór, értse meg, ember. Ilyen hülyeségeket mondani, hogy Shakespeare Mór. Nem tudja, hogy Shakespeare az egy híres író volt?
4: Attól még lehetett Mór.
5: Nem lehetett.
4: Miért? Jókai is egy híres író volt, mégis Mór volt.
5: Értse meg, ember, Mór az egy fekete ember.
4: Az mindegy. Nekem van egy sógorom, vörös szakála van, és mégis Mór.
5: Hagyjon engem békében, ne vitatkozzon.
4: Jó, ma mit veszekszik velem? 3 hete nem láttam, és már mindjárt veszekszik. Hol volt ennyi?
5: Á, remekén voltam. Á, jobb helyen, mint itt magával vitatkozzam.
4: Igen?
5: Szüreten voltam.
4: Igen? Szüreten? Hol?
5: Tudja, hol van Mór?
4: Tudom, a Nemzetiben.
5: Ez nem az a Mór.
4: Nem?
5: Móron voltam Szüreten. Uh-huh. Remekül éreztem magam. 3 hétig vendége voltam egy vén kúriának.
4: Minek?
5: Egy vén kúriának.
4: Na hallja, szépen beszél a háziasszonyára.
5: Beszél a háziasszonyom.
4: De most mondta, hogy vén kúria.
5: Hát ezt vidéken úgy mondják.
4: Vidéken? Igen. Ezt Pesten is így mondják, csak nem a háziasszonyom.
5: Viccelve.
4: Mondja, és milyen egy ilyen Szüret? Mit csinál?
5: A Szüret? Bort préselnek.
4: Bort?
5: Igen.
4: Fröccsöt?
5: Fröccsöt nem.

0: Hülyéskedjen már, itt nem volt.
1: Izabella is ott volt a születen?
0: Persze, hogy ott volt. Mikor megérkeztem, éppen a présben volt.
1: Hol volt az Izabella?
0: A présben.
1: Présben? Hogy a présben?
0: A présházban dolgozott rajta három munkás.
1: Az Izabella?
0: Az Izabellám.
1: Hallja, és maga még erre azt mondja, hogy nem egy vég kúria.
0: Maszki!
2: Beto Show.
3: Két hatya kés hajó, két különböző évjárat. Kibédi Ervin és Latki László volt a második a 60-as évekből. Ez pedig már az újdonságok sorát nyitja ez a

Summer és a Dance With Me. A folytatásban a Lost Frequencies. Don't Forget About Me.

0: Egy magyar újdonság a Lost Frequencies után. Jakab Csaba felvételez.
1: Miért indulnál?

Egy vadonatúj magyar felvétel forgott, a folytatásban pedig James Blunt következik az újdonságok sorában, és valóban egy vadonatúj dal. Circles, James Blunt.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Bézs hallgatóit, és persze a poptarisztja.hu hallgatóit is, akik remélem maradnak velem, illetve maradnak velünk. Szóval Leo Sayer dalával teszem mindezt. Ez a Long Tall Glasses, I Can Dance.

0: A folytatásban pedig már is itt van Herman's Hermits, és egy olyan dal, amely a nagy slágereik közé tartozik, tartozott a mai napig is, szívesen hallgatja mindenki. Jön tehát Herman's Hermits.
1: Let's take a look.
0: Years may come
1: and see,
0: years may go. Peter Noon és a Herman's Hermits.

Suzy Quatro és a Can the Can. Jókedvű vagyok, nem csak én, hanem ebben a dalban Soltész Rezső is. Hiszen pontosan ez a dal címe, Jókedvű vagyok. Soltész Rezső énekel.

Soltész Rezső énekelt, mindig jó kedvű vagyok. Egy klasszikus Del Husa Johntól. Rómeó és Júlia.

0: Évszakok. Balázs Fecó énekelt. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétó László.
0: Barry Blue, egy korai nagy diszkósláger. Dancing on Saturday Night.

Egyik kedvenc bandám következik zseniális zenészekkel, és természetesen óriási slágerekkel bír a 10cc. A sok nagy sláger közül ez az egyik, a

1974-ben egy dal erejéig összeállt két sztár. Ritka találkozás ez, Lulu az egyik, a hölgy, az úr pedig nem más, mint David Bowie. The Man Who Sold the World, Lulu és David Bowie.

0: Lulu és David Bowie, és egy ritkán hallható fantasztikus duett. Ez volt az elmúlt percekben a The Man Who Sold the World.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
0: Greased lightning. Greased lightning. John Travolta.

0: Együtt a Rádió Bécs és a
1: Poptarisznye.hu
2: Beto Show.
3: Non-stop music.
0: John Travolta után itt a popcorn. És a hot butter.

Hot Butter és a Popcorn után jöjjön egy klasszikus Beatles. Ez a Something.

Fenyő nagyon sok mindent kipróbált az életében, és bizony volt egy korszak, amit ő úgy hívott, hogy modern Hungária. Szállalékhajó.

0: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptalisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
1: Egy hét múlva szokott időben ismét találkozunk. A búcsúd a Bés hallgatóitól Joe Tex nagyslágere. Ez az Ain't Gonna Bump No More.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép leányok, véget ért a B-túlsó, itt a poptarisznya.hu-n, de egy hét múlva szokott időben ismét találkozhatunk, hogyha ti is, önök is így gondolják, hiszen akkor is jönnek a jobbnál jobb dalok, az újdonságok, a humor, és persze a régi bevált slágerek. Ami az időjárást illetik, kérem tisztelettel, 20 fok lesz vasárnap, ma még csak 15, aztán 17, 18, 20, és utána egészen ameddig a szem ellát jószerivel, egész hónapban 15 fok a legalacsonyabb hőmérséklet, 20 a legmagasabb, átlagban olyan 17-18 fok vár ránk, de sajnos eső nem, pedig az nagyon-nagyon kéne. Jó volt ez a kis eső az elmúlt időszakban, de ez nagyon-nagyon kevés, ennél sokkal több kéne, de esőre megint nem számíthatunk, legalábbis a jelenlegi előrejelzések szerint. Amit én szeretnék előre jelezni, az a jobbnál jobb műsorok itt a poptarisznya.hu-n, hiszen jönnek az élőadások a hétvégén jobbnál jobb slágerekkel és jobbnál jobb dumákkal, és hát természetesen az ismétlésekkel. Minden esetre találkozhatunk, ha önök is úgy gondolják, egy hét múlva a szokott időben, sok-sok dallal és sok-sok slágerrel. Remélem, hogy találkozunk. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. Viszont hallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a Podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a Podtarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Hey, DJ, listen to the rhythm.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást! Bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack! Don't you come back! Don't blame it on sunshine! Don't blame it on the moonlight! Pop Tarisznya Oldies!
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi?
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel! Let it be! Let it be! Akár nappal!
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Erre emlékszel?
1: 200 éve született Petőfi Sándor, 100 éve pedig Horst Tappert, azaz Derik.
2: Oktarésznye.hu 2023-ban is.

MMXXIII-ben is. Poptarisztja.hu római számokkal.

0: Erre emlékszel?
1: 200 éve született Petőfi Sándor, 100 éve pedig Horst Tappert, azaz Deri.
2: Oktarésznye.hu 2023-ban is.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Talisznya .hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.